0: Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is, még tengeralattjáróban is.
1: A legjobbak a legjobb helyen.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio. Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

ott a helyed. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenéli.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

per DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Régi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubedi.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Hello, hello, Super DJ Radio! 2026. hetedikó 15-ét írjuk. 14 óra is, hát úgy döntöttem egy picikét. Lazítok én is itt a hétköznapokban is. Játszunk egy 2 óra 80-as évek muzsikáit. Vagy bármit, ami jó esik. Tehát ezzel elindul a mai élőadások sora, hiszen utána következik Kukori bácsi, majd természetesen Dr. Tom a Dance Doktor 18 órától, ha nem szorul be az M3-asra. Az a nyári muzsikák 80-as évekből.

legtöbb zenekarra nyitjuk meg ezt a 2 órát, és ugye kötelezek www.superdjradio.hu is. A Viber 0670459595. Na, ide várom a kéretlen is kéret zaklatásokat. A folytatásban Norvégiába fogunk landolni. Morten Harket nagyszerű csapatával. Jó ez a délután? Aha.

Aha és a Take-On Me, itt a Super DJ Rádióban, és a folytatásban egy olyan zenével megyünk tovább, ami azt gondolom, hogy összes, hát nem tudom, pláza bevásárló központban, biztos, hogy hallottad már, valahogy nem tudom, nekem olyan bevásárló központos zene, de egyébként maga az előadó James Stewart egy igazán fantasztikus előadó, én imádom. We don't have to take our clothes off radio verzióban. Egy levegőre.

itt van velünk, és a család is ismét. Gyönyörű délután kívánunk neked, kedves Fire! Erdélyben összed gyögyből, nem bocsánat. Az is a család, bocsánat, messze van egy kicsit a kijelző. Is a család, örülünk, hogy hallgathatunk téged, és jó kis meglepi. Csodásat mindenkinek, nektek is. Hello, Erdődez, Szent György!

volt a Germany's Stewart, és ugye az emlékszünk, hogy voltak még az ilyen nagy slágerei, mint például a Get Lucky, hát Istenem, mekkora muzsika. Folytatásban jön a zenével, menjünk tovább, ugye Doki itt volt szombaton vele, de abszolút 80-as évek is, hát mondhatjuk azt is, hogy talán napjaink is, hiszen iszonyú aktív. Rick Astley-vel menjünk tovább. She wants to dance with me, a szuperen.

Frikiszt jó annyira aktív, hogy az augusztus 6-án paloznak ki jazz pikniken. Hát mondhatni, hogy most már állandó fellépő. Hát, hogyha itthon leszek, akkor én szerintem lemegyek, megnézem. Gyerekkori élmények újra, hát ez... Felesd el, hogy nem nézzük meg. Na és a folytatás van. Na jöjjön egy kis ausztrál vonal. És még mindig Stock Aitken Waterman trió szerzeményei. Jason Donovan és a Too Late to Say Goodbye.

Hát, hogy ő mennyire aktív, azt én nem tudom sajnos. Jay-Z Donovan koncert nem került még a látókörömbe. Az biztos, hogy színészi karrierre is próbálkozott az elmúlt években. Na de nézzük akkor egy külön üdvöskéjét, hát ugye általában így szoktott lenni, amikor én zenélek, hogy Jay-Z Donovan után kijön. Az ausztrál szépség természetesen. Kylie Minogue-gal megyünk tovább. Better the devil you know.

Itt van velünk Majoros Peti barátom, és azt hitt, hogy Hello Fire. Kellemes délután mindenkinek. Nézzük azokat az emlékeket. Hát Petikém, igyekszem, ismersz. Szerintem a legtöbb zenét együtt hallgattuk annak idején kazettáról. Meg amikor másoltuk egymást, csak és egymást jelentettük a két magdat, úristen, az anyukám belejön, nehogy megzavar itt a felvételt. De hát... Az volt annak idején Havannán a harmadik emeleten, 3/17, ha jól rémlik. Nem, harmadik emelet, 7, bocsánat. Ez pedig már a 42. emelet. Listen in love, itt a Superen a Level 42-val.

Volt a 80-as években egy nagyszerű brit csapat, a Johnny Hates Jazz. Hát sajnos Szolnoki Péterre egy napon, tehát nyilván Szolnoki Pétert említjük először. Hunyt el az egyik zenekar tag, dobos, billentyűs, ha jól emlék. Calvin Hatesnek hívták a nagyszerű zenészt. Menjünk tovább, Johnny Hates Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Itt van velünk Mazsi is, azt írta, hogy szia, szép napot, szuper adást kívánok neked, Fire. Minden kedves hallgatónak pedig jó szórakozás. Köszönöm szépen, Mazsi! Üdvözöllek a 80-as években!

vagyis azt írja, hogy jó kis évjárat, ugye 80-as évek. Még nem voltam az adásodban, gondoltam, beugrok, és ha már te is beugrottál, bocsi a szófordulat. Hát kedves Mazsi, mondhatni, igen, egyik legrégebbi tag vagy, de sajnos a munkám miatt én nagyon sokszor vagyok külföldön, és nem mindig van lehetőségem elvinni magammal a cuccomat. De azért örülök, hogy itt vagy, és ha már beugró és 80-as évek, mondjuk lehetett volna a műsor cím az, hogy 50 pluszos adás. Hát ezek voltak a legjobb időszakok, én szerintem. Aztán mindenkinek más a véleménye. És persze azaz is egyetértünk.

nota de música Johnny Hedgestell, I Don't Want To Be A Hero. Na nézzük, hogy mik voltak, amik igazán megpecsítették a vérünket még a 80-as években, na figyelj! Jézusom, összes kacsabőr! Nick Cayman, I Promised Myself, ú de jó, gyere!

nem is tudom, hova lehetne még fokozni a kacsabőr előhozatalát ebben az adásban. Annyira, de annyira jó zene. Nicki, man, I promise myself. Képzeljétek el, így a folytatáshoz hozzászólva, újra új adaptációban a mozikban elkészül a Never Ending Story új változata. Hát én rohadtul kíváncsi leszek rá egyébként, biztos, hogy elmegyek, megnézem, mert azért látványosnak ígérkezik a bemutatók alapján. Na nézzük meg annak idején. Mit hozott nekünk Limál? Az a Limál, aki egykor a Kaja Gogónak volt az énekese. És persze a retrofesztiválokon ő is feltűnik.

közben Manzsi azt kérdezi, hogy ó, a nagy kutya visszatér, örülök neki, szerettem a filmet. Nem akarok hülyeséget mondani, épp csak így talán madélőrt ugrott belőttem a trailerre a filmnek. Egy ember volt benne, aki azt mondta, hogy ha én megszűnök, akkor megáll az élet.

Szabotát, Limál, és hogyha minden igaz, akkor tényleg is, és úgy lesz, akkor moziban a új remékje a filmnek, a Végtelen történetnek. Folytatásban menjünk tovább egy olyan zenekarra, akik nem régen nagyon-nagyon-nagyon nagy bulit csaptak itt Magyarországon, a Pap László Sportarénában. Így van, Durán Duránnal megyünk tovább.

Durán, Durán. Na, folytatásban ugye ez egy kis, hogy is mondjam, életmű film után. Mivel jönne sorra moziba az életmű filmek, és képzeljétek el, a 17 éves kamasz fiam az ugye egyszerűen megnézte a Jackson filmet, és annyira hatásolt van, hogy most éjjel-nap a Jacksont hallgat, 17 évesen figyelj oda azért, hogy, és azt mondta, hogy ennél jobb filmet ő még nem látott. Hát ugye azt azért ugye el lehet hinni, hogy a gyereknek is 17 éves, hogy ennél jobb filmet nem látott. Egyébként megnéztem én is. Fantasztikus. Abszolút, de teljesen hitelesen hozza Michael Jacksonnak öccse. A Thriller című albumról. The Way You Make Me Feel itt a Superen velem és Jacksonnal.

ugye a 80-as évek és a Pepsi reklámok, ugye persze, mekkora, hogy relikvia volt egy énekes részére, hogy Pepsi reklámot forgatott, és nem tudom, nem nagyon emlékszem, de talán majd megírjátok nekem, hogy Madonna esetleg forgatott-e Pepsi reklámot. Nekem valahogy nem rémlik. Hát aztán mindjárt legooglizom. Madonnával megyünk tovább, Into the Groove, és még mindig a 80-as évek. Velem Fire Right a Super DJ Rádióban.

ő volt, tehát Madonna, akiről még hála Istennek nem készült életrajzi film, de hát azért ő... Majd kis korkülönbség, de... Azt kimondani, azért, hogy megnézném, de nem kívánjuk senki halálát természetesen itt a Super DJ Rádióban, pláne nem. Mell és Kimmel megyünk tovább. Respectable. Mazsi, azért, hogy szuper zenéket hoztál, megboldogult lánykorom a zenéi. Akkor indik az 50 pluszos műsor, így van. Természetesen hölgytől nem kérdezzük meg, hány éves vagy. De leírod nekem a születésed évét, akkor megnézem, hogy jó vagyok-e matek.

természetesen bizalmas információ, hogy mikor született Mazsi. Akkor megértem a zene ízlésed pontosságát és minőségét. Én 4-jel kevesebbé nyertem.

Kell és Kim. A folytatásban pedig a Luke testvérek. Milyen jó ki van a Luke testvérek. Hát, Luke sógorok is már van. Egy biztos. Jason Donovan után volt az egyik Luke testvérből, egyik párosból, egyik személy. Aki szintén párja volt annak idején, Kylie Minogue-nak. Ghost testvérek, hülyeséget beszélek, fáj. Úristen, mit beszélsz? Matt Ghost and Luke Ghost. Megsütött a nap.

következő muzsika, az, hát most így végig gondoltam, az nem egészen a 80-as évek, hanem a 90-es évek elején jelent meg, hiszen a 80-as évek azért mindenki boxolni akart, mikor megjelent Rocky Balboa, ugye, hát ugye mindenkinek is volt egy kis indulat, hogy na most akkor megyek a terembe, aztán is ütöm a zsákot. De hát ötödik rész az már jól emlék, akkor 91-2-ben forgathatódott, és ennek volt egy nagyszerű zenekar, egy előadója ennek a zenének. Joy Bielisről beszélünk, és ez Rocky 5 zenéje, Go For It, itt a Superen.

0: lapozgatom itt a háttérben a bakelit lemezeimet, hogy azért mégis mit kéne még játszanom, és hát... Kezembe került itt egy bakelit lemez, és képzeljétek el, hogy piros háttérrel két ilyen hosszú fonott hajú srác áll a képen. Na, kik lehetnek ők? Egyet elárulok, hogy róluk is van már sajnos életrajzi film, ami bevallom, az is iszonyú jól sikerült, nekem az rohadtul tetszett. Na, hogy kiről beszélünk?
1: Okay, Eddie. This one's for you.
0: Szerintem ez az ütem mindent elárul. Frank Ferien billentyűzetéből Milli Vanille és a Baby.

engem a zsírt, hogy egyből kitaláltam, Juhely az ott az egy, sajnos egyik tag meghalt. Hát ő még akkor meghalt, amikor gyakorlatilag amikor megbuktak. Ő úgy gondolta, hogy akkor itt mindennek vége, és hát sajnos túladagolásban. Ketten voltak, így van, Feb és Rob. Most meg nem mondom, de szerintem Rob, aki meghalt, mert Feb azt úgy tudom, hogy még mindig haknizik millionilival. De aki megteheti, nézze meg! A film címe egyébként marha egyszerű, Girl You Know It's True.

Ők voltak tehát a Milli Vanilli, és a folytatásban egy picit pörgősebb, na figyelj! Csak egy picikét. Eat Wonder! És Across My Heart. Új, ez olyan Beethoven-os volt.

Pete Wonder és a Cross My Heart itt a Szuperen. Folytatásban szerintem jön a legjobb szintipop zenekar a 80-as évekből. De szerintem már tudjátok, hogy miről, vagy kiről, vagy kikről beszélek.

Nothing și Depeche Mode. Itt van velünk Encsikei. Szia, kedves fájó, sziasztok, szuperek! El nem tudtam képzelni, ki van most, és aztán meghaltam ezt a jellegzetes énekhangot. Ez a Grinch! Encsike, jelenti Pipa. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást. Neked pedig jó adás, puszcsika Encsike. Hát köszönöm, Encsike. Majd kérjük a forgalmi jelentést, te úgyis mindent látsz Budán.

Közben Mazsi is írja, hogy nekik is van koncertfilmjük. De hát az koncertfilm, ez előzőekről beszéltem, az életmű, életrajzi film. Így van, a 101-es koncert, ami azt jelenti, hogy azon a turnén 101 koncertet adtak. És a legutolsó Pasadena-ban történt. Egyébként a koncertfilm alatt pont ez a muzsika az, ami egy alatta egy introként is megy. És persze rajta van az albumon is. A 87-es Music for the Masses albumon. Hát felejthetetlen ő is. Na nézzünk, menjünk tovább a szintipop műfajjal. Még egy kacsabőr előhozó muzsika. New Order. És a True Fate 87-ből szintén.

Itt van velünk Kukori bácsi, és azt írta, hogy tiszteltem kellemes műsorvezetést, üdv a szupereknek! Nagyon szépen köszönjük, hiszen utána érkezik 16 órától 18 óráig Kukori bácsi a csűröm csavaromadásával. Majd utána 18-tól Dr. Tom, a Dance Doctor, a Eurodance sorozatával már az F betűnél tart. Nem nyugdíjas lesz, mire a Q-hoz odaér, vagy a Z-hez, vagy az Y-hoz. Hello, Kukori bácsi!

Itt van DJ Jules is, azt mondja, hello remix mester. Azért, hogy hallod, nem? Mennyi ebből az a remix? Nem vagy, Jakabon írok neked egy pár CD-t, hogy meglegyek az eredetiek is. Hello Surci!

Kukori bácsi, azért nagyon örülök, hogy hallgatom a kellemes zenei válogatásod. Surci úrral ne foglalkozz, dehogy nem vele foglalkozni kell, mert egyébként nem ért a szép szóból, de hát... Hát ő is így szeret engem, grincsesen. Meg én is őt, remixesen. Aztán valami nem tetszik, jövő hétvégén leisszuk Jakabon.

csak hogy hozzam a szokásos formám. Kukori bácsinak ugye van egy csűröm csavarom, kedves kedvetlen és kedves hallgatók. Lehet, hogy neki azt kell mondanom, hogy kedves herélt és herétlen, herés és herétlen hallgatók, vagy műsorvezetők. DJ Simon kakas tökepörköltje pályázik, rakom szállásra, úgyhogy ezt most így háttérinformációban kaptam meg, úgyhogy hát, Kukori bácsi beszélkes a Simon, na, hogy mi a terve veled. Szavant a Vox, ja, melleken túl, ugye természetesen Nothing's Gonna Stop Me Now. Nem remix, csak egy sima extended verzió a bakelitről.

Na de hát ő volt a nagyszerű, annak idején ugye mindenki oda volt érte a poszt elején, meg aztán pláne. A folytatásban. Poszter is jó volt, ha volt. A zene még jobb.

Schulze gegeben, war gerade so Stifler Mama, ja. Na, zene a főszerep. Dire Straits és Money for Nothing itt a Szuperen. Fél óra is érkezik a tökös kokas Gábor, azaz Kukori bácsi.

Megyünk tovább egy olyan zenekarra, akinek a frontembere annak idején nem csak az énekes, hanem a dobosa is volt. Sajnos már ő nem nagyon tud fölmenni a színpadra a gerinc problémái miatt. Pedig azért az a hang is visz mindent. Na nézzük, kire gondoltam már. Természetesen Phil Collinsra és a Genesisre. Invisible Touch, ezzel megyünk tovább. Aztán majd Jakab Szálláson jön DJ Schulz és a kakas fark.

nagy zenekarok, nagyszerű énekesek a 80-as évekből. Na nézzük, csapjunk bele, hogy 80-as évek pont teljesen közepébe, 1985-ben. Volt egy nagyszerű film, aminek igazából vártam volna a negyedik rész, de hát ugye Michael G. Fox betegsége miatt ez egy kicsit nehéz kivitelezni, bár a technikával, a mai technikával biztos meg lehetne oldani. Huey Lewis-zal megyünk tovább a Power of Love-val, és ugye természetesen tudjuk. A Visszajövőbe főcímdala.

Istenem, milyen jó lett volna tényleg egy negyedik rész velük. Vagy akár egy ilyen sorozat, nem? Repkedünk ide-oda az időben a DeLoreannal. Annyira én nem voltam Modern Talkingos, hát jó, hogy be kell van, de igen, voltak ilyen Modern Talking naptárkártyáim, meg ilyen kis minden kis lószar, amik ki lehetett akasztani, meg föl a falra ragasztani. Viszont utána feloszlott is ugye Dieter Bohlen saját zenekarra, saját előadással, a Blue Systemmel ment tovább. Leilával folytatjuk tovább.

Hát mondjuk inkább volt ez Eurodance, mint a 80-as évek meghatározó zenei stílusa. Blue System és a Leila itt szólt a Super DJ Rádion, és a folytatásban menjünk tovább, egy szinti pop zenekarra. Szintén a 80-as évek meghatározó csapata volt. Ugye-ugye? Pet Shop Boys-ra megyünk tovább. És a Suburbia.

A Dr. Tomo Dance doktor, aki 18-tól érkezik hozzátok. Pilláztunk eddig is te kis szöbörbia imádást. See you fire! Ilyenkor megmozdult az ujjad, mi nem csak a pikázásnál írni kell ennek a hülye gyereknek. Várunk, várunk az M3-ason, vigyázzál, nem tudom, merre jársz.

nagy doki favorita, Metro Boy Suburbia. De hát neki minden favorit. Amit én játszok. Legalábbis bízom benne. Futatásban szerintem még ezt is favorizálni fogja a doki, ami következik itt a Super DJ Rádióban. Hát csak ne sírjon, az a lényeg, ne sírj. Ken László és a Don't Cry.

Közben Sulci is azt írja, hogy én is az M3-ason vagyok, Nyíregyházán, visszafele mennyibe dokkiod egy frissítőre. Hát ott legalább tehát már tudod használni a medencét, amikor én ott voltam, akkor a nagy üres placot láttam.

a folytatásban Joy és Touch by Touch itt a Szuperen. Sulcikám, van egy jó hírem, Doki küldte a képet, kész a medence. Hát igen, a jogos kérdés az, az vetette nekünk Kukori bácsi, hogy víz is van a medencébe. Nem az a kérdés Kukori bácsi, hanem az, hogy szűrje a vizet rendesen.

nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet ebben a kettő órában. Kimaxolni nem tudtuk a két órát, az biztos, hát a 80-as évek iszonyú rengeteg slágert hozott. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Érkezik utánam Kukori bácsi, aztán Dr. Toma Dance Doktor 18 órától. Hiszen tudjátok, emléket ébresztünk. Rocky M és a Fly With Me To Wonderland, ezzel fejezem be a két órámat. Hatalmas pacsőrölés mindenkinek, hogy Csabi mondaná. A más nem jövő héten, Jakabon. Sziasztok!

Ez hogy tetszett? Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu Zenélünk. www.superdjradio.hu Zenélünk. www.superdjradio.hu

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az

0: fejed.
1: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkunk Malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést. Először is szeretném kedves kollégámnak, Fire-nak megköszönni ezt a remek műsorokat. Hát igen, emléket ébresztünk elég rendesen. Hát meglepetten hallgattam, hogy milyen kellemes zenéket játszik, és féltem egy kicsikét, hogy esetleg olyan is lesz, ami nekem már bent van a zenetáramba, de szerencsére olyan nem volt. De hát nem baj. Kívánok nagyon jó pihenés, kedves Fire, és köszönjük, hogy itt voltál, várunk vissza. Mint halljátok, kedves hallgatóim, ez már a Depeche Mode, szóljon a Super DJ Rádió. Jó bulizást mindenkinek, és kellemes délutánt, szép estét, és mi egyéb jókat. És hát várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel Jakab szálláson a jövő hét végén, ugye ott lesztek.

És hát itt van velünk a Viberen kedves Encsike. Szia kedves Kukori bácsi, sziasztok szuperek, Encsike továbbra is jelen. Már váltalak, gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kedemes zenehallgatást, neked pedig jó adást kívánok. Puszcsika Encsike, köszönöm Encsike, nagyon jó szórakozást és örülök, hogy ismét itt vagy. Itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsolca, hello Kukori, szép napot. Szervusz Zsolca, mi lesz a menü, azért majd tájékoztassál róla. És hát itt van a kedves Sisa család is. Csodás délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Örülünk, hogy neked, hogy újra itt vagy, az Sisa család jelen, már vártunk. Csodás szép délutánt kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen. És hát itt van kedves Mazsi is. Szia Kukori bácsi, szép napot és szuper adást kívánok neked. Én pedig nagyon jó szórakozást minden kedves szuper DJ rádióhallgatónak.

Pulci úr, neked pedig sima aszfaltot, vigyázz magadra, szemed az úton, tudod, mindenkit hazavárnak, hajrá, trélesek és fuvarosok, és persze mindenki, vigyázzatok az úton, nagyon

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Igen, igen, jól halljátok, ez a Dolly-ról és a vakáció. Hát nagyon sokan vagytok vakáción. Kívánok mindenkinek, aki nyaral, kellemes pihenés, jó pancsizást, kellemes napozást, mi egyéb jókat, az árokásással vigyázzatok.

Igen, igen, és megérkezett a Viberre Kovács Sándor is. Szia Kukori bácsi, csak a Super DJ Rádió dübereg a műhelyben. További szép napot. Úgy szintén ezt kívánom. Kívánom, hogy teljen hamar a munka. Bízom benne, hogy a zenékkel jobban sikerül. Jó fülelést!

Akkoriban bácsi Csüri Csaba jönnék nekem hangjegyeket és stílusokat, hát ma is lesz minden rendesen, ahogy szokott. Már is külföldi vizekre vezünk esmét, szóljon Heather Ray!

Hát akkor az örömben van egy kis öröm is, hát így van, így legalább akkor mindent helyre tudsz majd állítani. És akkor ismét jöjjünk haza, szóljon Kassa TV, és a dal címe pedig

Igen, igen, nem mai fiataloknak volt ez a kedvenc zenéje a többiek között. Hát bizony-bizony jókat bulizgattunk rá. Ugye, hogy ugye?

Ők pedig már az Onyx és a Gabriella bizony itt a Super DJ Rádióban DJ Dekával és fűszerezve. Balatoni nyáris kollégánk is, Szatmári Zoli is ott nyaral, pihen. Kívánok neki is kellemes időtöltés, jó szórakozást!

0: Super DJ Rádió. Neked zenél. Jó,
1: ez pedig már a Spice Girls és a Reina Be. Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. 18 órától pedig érkezik hozzátok Dr. Tom, a Dance Doctor Transcendence műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Kellemes fülelés mindenkinek!

Ez pedig Baragon Bidens Band és a Son of Jamaica. Hisz tudjátok, emléket ébresztünk. Ez a Super DJ Rádió. When I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that.

már is itt van kedves Robi barátom is a közösségi médiában írta, hogy kellemes sevezgetést az éteren. Hát köszönöm a Robikám, remélem családdal otthon vagy már is pihengettek. Üdvözlöm Hugicámat is, Danit is. Kellemes fülelést. Kedves Szabados Meinda, csokkolom kedves. Örülök neki, hogy megtaláltam kedvenc zenédet. Kellemes pihenést is, jó gyógyulgatást.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu

És már is ismét külföldi vizekre vezünk az Ace of Base előadásával, Altos It's Once című dalukkal. A kedves szuperek, kellemes fülelést!

És már is külföldi vizekre vezünk, a Fornon Blond következik, és a White Up. Hát kellemes bulizást, ez szuperek. De úgy látom, elfelejtettétek a Viber számunkat, amit már mondok is. 0670 45 95 995. Várja a műsorvezető az írásotokat, hisz nagyon szereti. Hát értsétek meg!

Hát igen, igen, pulcióra. Nem is vártam mást. De ne is írkáljál, te ne írkáljál. Te figyelj az útra. Az úton legyen a szemed. Kellemes utat, sima aszfaltot.

Kérdezd meg Simony doktor és a DJ Simont, arany barátomat, hogy fűszerekkel gondolkozik már, hogy milyen fűszerekkel ízesíti, amit tervez.

És egy kedves Viberes bejelentkezett, nekem azt írja egy ismeretlen. Szia, szép napot mindenkinek! Hát viszont kívánom, kedves ismeretlen, érezd jól magadat! És hát DJ Schulci pedig írja, hogy ő hoz fűszereket, szóval te hozol fűszereket.

És bejelentkezett a Viberen János Sándor. Szia Kukori bácsi. Alarm! A bátori autó embereinek itt délután 5-kor senki ne aludjon, és te se. Köszönöm, Sanyi Jani. Aranyos vagy. Ne is aludjatok, hallgassátok a jobbnál jobb zenéket, és kitartás a munkába. A következő két előadó sajnos szomorú aktualitással van ma itt a műsorban. Először is Szolnoki Péter, sajnos ő sincsen már közöttünk, felment a jóságos Jedi Mester rezidenciájába. Ő most a Csillával énekel itt nekünk a meseautót.

És már is külföldre megyünk, sajnos. Bonnie Tyler is eltávozott közülünk, csodálatos hangja hiányozni fog, de szerencsére a technika révén azért itt marad velünk. Rád is vigyázzon a jóságos Jedi Mester. Holding out for Hero.

Bencsike írta, Szolnoki Péter a csodálatos hangja, de hát bizony neki is. És hát Mazsika írja, hogy Bonnie Tylernek is hihetetlen hangja, utánozhatatlan hangja. Hát igen, hiányozni fognak nagyon.

Hát köszönjük nekik, hogy voltak nekünk. De szerencsére maradtak még sokan itt. Hála jó égnek. Most szóljon az apostol és a szegény bolond. Itt a Super DJ Rádióban, kedves hallgatóim. És ezzel már csak egy órát kell kibírnotok velem, hisz 18 órát a Dr. Tom érkezik hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is minket hallgatni. A Super DJ Rádió.

és megérkezett a Viberre kedves Duszám Kollár Gábor. Kukori Afrika, szép napot kívánok neked, bácsi, és minden kedves fülelőnek. Hát köszönjük szépen, kedves Gábor, viszont

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Attention!
2: Hát kedves Sanyi, Jani, elnézést kérem, benéztem, hát az igazság, hogy frissítőleg nem vagyok a toppon, de elnézést kérem, de hát természetesen itt van a két dal, az Alarm, itt a Super DJ-ben, és hát nagyon jó szórakozás továbbra is, és köszönöm szépen a szép szavakat. És hát a kedves Edzsike is írt, hogy miket találsz, kedves Kukori bácsi. Hát igen, igen, én nagyon szeretem ezeket a magyar dalokat. Hát, magyar vagyok. Hát és itt van kedves kollégám a Balatonpartról, Szatmári Zoltán, Dreamer. Tisztelt Kukori bácsi, üdv a magyar tenger mellől. Sok kedves és kedvetten hallgatott és sok jó zenét kívánok. Nagyon szépen köszönöm, Zolikám, neked meg kellemes kikapcsolódást. Kapcsoljad ki a bizonyos dolgokat rendesen, és jó pihenést.

azért, Kollár Gabia, de csak nem fogsz ilyet csinálni. Majd vigyázunk rád, jó? Odafigyelünk rád. Nincs mit, kedves János Sándor. Sanyi Jani. Egészségedre, kedves Szatmári Zoli. Bizony, bizony, én szeretem a limonádét. Bizony, bizony. Egészségedre.

És képzeld el, kedves Szatmány Zoltán Dreamer, Kollár Gabi azt írja, hogy Balatonról is lehet közvetíteni az adást. Hát hiányzol a kedves Super DJ rádió hallgatóknak, Zoli. Hát gondolj bele, de hát neked is jár a kikapcsolódás. Én megértem.

Tehát, mint tudjátok, Kukori bácsi csűri csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat. Egy egészen más stílus következik. Az előadó DJ Bobo. Hát bizony, bizony. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza a la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza.

Jó, hát közben kedves South Pines Zoli barátom, Dímer már jelzi, hogy mellesleg a Rivi hotelben vagyunk, ahol részben forgatták a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Hát igen, igen, azért érzed a törődést magadnak és a pihenésnek. Hát irigyellek egy picikét már, mint a 30 fokot. Jó nyaralást és kellemes kikapcsolódást. Csak vigyázz, hogy mit szólnak ehhez a hölgyek.

Kobu Kis. Üdv a Boxy Food Truck csapat a Tapsi falvára, akarom mondani, Nyúlfaluból bekapcsolódott a hallgatásba. Üdv szuperek, hát üdv Kobuk és üdv Nyúlfaluba. Kedves fülelést kívánok! És igen, hát de az az igazság, kedves Kollár Gabi, hogy én nem vagyok olyan ügyes, mint a Dreamer. Én olyan csoportot nem tudok csinálni. Ez pedig már a Diablo. Tetszik.

imádom a lángost. Jó, az igazi lángost szeretem, amit tudod, ezért ráteszem azért a fokhagyma lét, rákenem egy kis só, az az igazi, de jöhet a tejfölös sajtos. Az a lényeg, hogy ne tucsogjon a zsírban.

Akkor pedig én nem csináltam semmit, Isten bizony. Szia, Kukori bácsi, jó a műsorra, mert attokkal csak csinyán, üdv mindenkinek, Bazsi. A csokolom kedves, örülök, hogy itt vagy, jó fülelés kívánok.

0: És már is kezdődik a For FKB és DJ Dali előadása. Ha már Balaton, akkor jöjjön egy kis haba-haba zuty-zuty, pusszantalak nyusz-musz.
1: Tetszik ez a lány.

Hát igen, igen, és a Viber-re érkeztek az üzenetek folyamatosan. Batta Attila, persze minden megoldható, csak tudod, ahány ember, annyi féle is van, aki úgy szereti, ahogy te írod, van, aki pedig azt szeretné, hogy minél többet beszél a műsorvezető, nincs ezen semmi gond, köszönöm az észrevételet, és kellemes fülelést a Super DJ rádióval, és akkor most jöjjön Billy Joel és az Open Girl.

És már is hazai vizekre elvezünk, szóljon a Digital Scream és a nagy szerelem. Itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat, kinek örömére, kinek bánatára. 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom remek műsorával, érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Egészségedre, Kollár Gabi!

fejed. És már is következik Fancy és a Bolero. És már is következik Fancy és a

Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl. Ott is a kis kultapalkú malasztul, legyen szép a hetetek és az estétek. Fogadjátok Dr. Tomot nagy-nagy szeretettel, mert ezután már csak a búcsúzó zeném maradt hátra. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Pénteken 18 órától várlak benneteket szeretettel ismét itt a Super DJ Rádióban. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Hajrá, szuperek! Sziasztok! És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, hasonló jókat.

szép és kellemes délután kívánok mindenkinek. Július 15-én napját írjuk, amikor 18 óra 2 perckor bejelentkezik Doki. Ide a www.superdigiradio.hu-ra. Sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen Kokori bácsinak. Az előtti két órát köszönjük szépen Fire-nek. Teljesen ki voltam, milyen nap volt ez a mai nap? Yes, Maria. Na nézzük! Dr. Tom vagyok a Dance Doki, sziasztok! Tényleg szépen elérkeztünk a Eurodance zenékben a SF betűhöz. Hát még egyszer mondom, F mint Franciska, Fernando, Ferenc, Frankfurt. Na mindegy, tehát az F betűnél tartunk. Tényleg szépen a legelső, ami most jelen pillanatban van, F and F. Danci meg, Get Your Freedom. Van egy Viberünk, ami a 0-70-45-95-95. És amíg még lesznek a mai nap, azt mondja, hogy ugye az F betű végig természetesen. De le leszünk olyan zenével, amiket nagyon-nagyon ritkán, vagy talán még soha életben nem játszottunk itt a Super DJ Rádion. Hozzáteszem, nekem is újak lesznek majd. És lesznek közte azért megszekédjük az F betűs adást. Jó kis régi-régi retro reklámokkal, címzenékkel, stb. Stb. Na pillázzunk tovább akkor. Sziasztok, Doki vagyok, és csöndbe maradok. Get your freedom, na figyelj!

haladunk is tovább, F. Endel Fultán, itt van F. B. Mesélne. Blacime, moving on, stop. Jó kis verzamix, man, figyelj!

Na nézzük a Viber Tencsike volt az első. Sziadok és sziasztok, szuper a Tencsike továbbra is jelene. Csodás szép estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak kellemes zene hallgatást. Neked pedig jó adást kívánok, Pucsika Encsike. Kedves Encsike, megtisztel, hogy itt vagy velünk. Tényleg még nem is kérdeztem, de mi lesz veled jövő héten? A Super DJ Rádió partinak jössz? Imádás addig is, Encsike. Szia, szia, szia! És a család is itt van velünk, gyönyörű szép késő délután kívánok neked, drága Doki Erdélyből, Erdély Szent Györgyből, az is a család már vár téged, örülünk neked, hogy újra hallottunk, csodálsat mindenkinek, nagy örülés, oda át is. Kedves is a család, minden tiszteletem és elismerésem felétek, óriás várolás.

Wanna Ting. Finom kis Stevie délután. Régi-régi retrámok, retrámok hülye. Mert ez annak a rövidítés, hogy retro reklámok, tehát retrámok. Ilyeneket is terveztem, csak így beinjekciózni felétek.

0: mekkora volt?
1: Hullala.
0: Na, pillanatunk tovább. F.B. Machine featuring Cookie. A dalcíme Space Love. Figyelj!

Itt van Csoki Zsolt, és szia Doki, sziasztok, szuperek! Felső tárkány nyeren, Aerodance F! Igen, csak a franci van. Ú, de ebből mennyi Jézus van, figyelj!

ismét Hiver, itt van még Bandec is. Szia Doki, vagy ez a hegesző jelen csórvásról. Üdv neked és minden hallgatónak. Az Amper is a bívjem legyen veletek. Szia Bandec, hogy itt vagy. Feel the rhythm.

Kollárgabi is itt van. Doki, még 9 nap, és szép napot és időt kívánok minden kedves fülelőnek, és neked is szabadszállásról jelentkezem hozzád, oh yeah, ugye? Úgy jó lesz, remélem, hogy 0 órakor majd pénteken, ugyebár lesz futóverseny. Igen, lesz. Mert biztosan szétokádom majd magam. Jó, de aranyos vagy. Igen, tudni kell azért, nálunk a találkozom minden pénteken éjfélkor kezdődik egy futóverseny. Nem sokról, durva egy 60-70-80 méterről van szó. De csak is alkoholos befolyásoltság alatt lehet majd. Mondd ki még egyszer, alkoholos befolyásoltság alatt, na ez is nehezen ment. Versenyezni. Vagyis részt venni a versenyen. Ez már nálunk olyan. Olyan dolog, ami mindig is van. Pont. Na nézzük, nézzük. F.L.Y után itt van F.R. Connection. Figyelj. Daci, mert listen up majd.

Na, pillászunk tovább. Ismét egy régi-régi retro reklám, gyerekek. Itt a www.superdigiradio.hu-n. Hányszor, de hányszor hallottuk, figyelj majd. Érdemes lesz. Nem is tudom, mennyi idős lehet a reklám, olyan 40 éves talán. De lehet, hogy régebbi. Csak 11 másodperc, és mégis azonnal tudod, hogy miről van szó.

És akkor már egy kérdés 0-70-45-95-95-95. Kinek mi volt a kedvence reklámja régen? A régen az nem tegnap. Tehát tényleg régen. Ha megvan, simán lejátszom. Hangsúlyozom, ha megvan. Mondjuk egy jó pár megvan, úgyhogy kíváncsi vagyok. Itt vanünk János Sándor is, üdvöki. Sanyi Jön is itt. Volkswagen alól hamar F betűs. Ja, igen. Ez az este is jól indul veletek. Köszönjük szépen! Mi köszönjük, hogy itt vagytok.

Szóval már Erika is itt van, Erika. Szervusz, doktor úr. Jó, szerencsére itthon vagyok, és készól a szuperen. Hát oké, ki is már ki házasának kéne egy zenét. A következő bekészített pont jó lesz. Aha, persze. Minél puszim is ülök nektek. Erika Stipcsi. Kedves Erika Stipcsi. A Kismárki házaspárnak küldtök akkor egy fa kötőjel ta. Fata. You know what? Ez a dal címe. Sziasztok!

Itt van a Robi Kamper is. Szia Dokikám, hatalmas F betű szuperadit. Szeri van. Egy hét is talcsizunk, tudod? Hiszen nem elfejteni július 21-25-26, Super Egy Rádió 7. találkozója Jakab Szálláson a Hotel Aeróban. Annyi, de annyi mindennel készülünk, hogy... hogy az hihetetlen.

Olyan hangtechnikánk lesz, hogy jó napot kívánok, tiszteletem az Úrnak gyerekek először is. És a házi bajnokságokról még nem is beszéltem. Hát itt van Fata.

után Ticsi írja, hogy Ticsi üzeni legalábbis, hogy a Fun Factory-t ne felejtsd. Vagy a Fun Factory EU-ban van írva, tehát Fun Factory. Hát ez nem biztos, hogy ma még létrejön ez a közös koprodukció. Még mindig F-onál tartunk.

kimondás is jól ment, mi lesz 9 nap múlva. Remélem, te is fogsz futni kérdőjellel. Gyerekek, én nem futhatok, hát akkor én nyerek. Dehogyne, hogyne, persze. Tehát pénteken éjfélkor kezdődik a futóverseny, pontosan éjfélkorra. Jézusom, de

maximális tisztetem, doktor úr. Szép délután és jó adást kívánok mindenkinek. Még 9 nap is Ezsérteli, oh yeah, a futóversenyhez. Itt az alapozó. Küldött egy képet az öreg Jack kapitányról. Hát tudod, hogy az a szerelmem, te. Imádás. Kedves Karcsi, 20 szillag ezerrel. Na nézzük, ő volt Fata tehát. És ami folytatódik, ő Fabrizia. I'm missing you, figyelj!

0: tetszik, nézzük. Milyen reklámok voltak még akkoriban? Kérlek szépen 2009-et írunk. Régi-régi reklám. Figyelj, érdemes.
1: Nem megyek. Megmondtam, hogy a szigetre nem megyek ki, mert az nem tetszetős. Mit csinálnék én ott szerinted egy ilyen zenés táncos napköziben, mi? Figyeljél már ide, nézzél a szemembe, cucuka, és mondd meg, hogy idiótának nézek ki. Idiótának nézek ki, cucu! Rózsaszín a hajam szerinted? Vagy narancssárga? Vagy rózsaszín? Lacika most nem alkalmas. Hát gondoljál már bele, komoly arcok nem mennek a szigetre. Kultúra, érted? Nem fogok dar rendészre dudorogni, érted?

0: Érted? Csajoknak nem heti egy kell, hanem zsírverda.
1: Zsírverda megvan, mit keresnék a szigeten, ergo.
2: Kopás a beddel?
3: Neked elmentek otthonról, vagy elmentek otthonról?
2: A sziget
3: bemutatja az annyiavilág.hu és a Pesties. Kedvezményes heti jegyek április 30-ig kapható.
4: Normális a csávó. Ez egyik legnagyobb szerintem máig. Itt van Face to Face, a Dolci My Want You Passion remixben itt a www.superdigiradio.hu. Figyelj, cucuka! Normális, hogy milyen színű hajam? Rózsaszín? Vagy sárga, vagy rózsaszín? Te ülje! I want you, figyelj!

Ismét Viber Dűvermis is itt van, sziadoki itt a fedélzeten. Ágasról jelenléti aláírva. Király műsor nagyon, azért reméljük, hogy becsempészel egy kis Fun Factory-t is. Várjuk. Köszönjük a Frankó műsor. Nem egészen ezt írta. Buzi bacsi minden szuperesnek. Becsempésznék én Fun Factory, de gyerekek, az U betű hol van még? Még az A betűnél is adom. Hogy is van? Face to face, tehát face to face. I want you.

Erika, hogy érkezzünk, hogy mi péntek estére szeretnénk egy szobát. Kedves Erika. 0620 344 30 50. Tehát még egyszer mondom. 0620 344 30 50. Szerintem még ma.

Attila, hol tartunk face to face után? Itt a Factual Beat. Ude angolos vagy, Doki. Factual Beat. Groove your soul.

Isti barátom írja, hogy köszöntelek, barátom, jól van, nyomjad. Nyomjad. Éppen gyúrok, hogy mit csinálsz, hogy mi van veled. Istikém, kellemes gyúrás neked akkor. www.szuperizsirádió.hu neve főteni doktorom a Dance Doki még mindig 2 órán keresztül. És Isti írja, hogy gyúrok. Én pedig zenélek, aztán pedig vacsizom, nem gyúrok. Szevasz, Isti! Na nézzük a folytatást, azt mondja, hogy folytatásban 1996-ot fogunk írni, amikor is hidet, Bass Bumpers Remix fog szólni majd. Fair Tell, a dal címe pedig Time. Figyelj, indítom.

Akkor még egyszer, kedves Isti, egy órás közben is itt vagyunk veled. A www.szuperizsirádió.hu csak Istinek most. Szevasz Isti még egyszer. Óriás márolás. Csó, csó, csó.

Na, pillázzunk tovább! V for Tail és a Time. És még mindig F után az albedőnét adunk. Jön egy Fallone. És egy Sarah's Night. Hú, ez mekkora zene volt, ezt emlékszem még. Most 94-95 környékén jártunk, amikor Pili Sörös Vános Zásányban játszottam. Ez tényleg rohadt nagy zene volt ott, figyelj. Sarah's Night, tehát.

micsoda emlékek jönnek így elő különben. Úristen! És ha már emlékek, tripla dupla vév, hat szó pedig rádiapolhú, ugyebár emlékeket ébresztünk éjjel-nappal. A figyelmét találtam. Fallon után egy fancy, halad a fancy. Ferenc, Aladár, Nándor, Cecil és Y-nal. Jó tudom, tudtok nevet rá, én nem tudok, figyelj.

kapilláztunk tovább, ő volt Fancy és a Flames of Love 98-as Extended Remix-e, amit követ majd Funny Kid, jó? Just I want your love.

Ez volt az Ebben szemben munkaruházati kereskedelmi vállalat. Jézusom! Ebben szebben, kencsesebben, lényegesen kellemesebben, ebben! Na nézzük, nézzük! F-be-ötő után még mindig az albetűnél tartunk, itt fantázia! A dal címe Seven, figyelj!

Misfit Fiber 0745595995. Bogi Árpis itt van. Üdv Doki, nagyon jók ezek a ritkában hallott zenék. Csak így tovább. Köszönöm, szia Árpi!

Kollárga Gabi. Ezt kell hangoztatni a szuperen, kevesebben, kecsesebben, fussunk, szaladjunk, aki mer az nyer. Annyit tudnék erre hozzáfűzni, hogy a szuperen kevesebben, kecsesebben, igényesebben, normálisabban fussunk.

Ez kéne szeretni, Ferenc Jád írja, hogy jó a zene, remélem jövő héten is lesz. Éjféli futás éjfélkor. Igen, lesz. És pont. És gyerek. Várjál közben. Azért szombaton lesz, is lesz más majd. Ping-pong verseny. Azon is indulok, csak szólok. Lesz dárc verseny. Azon is indulok, csak szólok. Meg kell engem verni, gyerekek. Meg kell engem, szét kell verni a fejemet. Lesz bowling verseny, és áldalazom, hogy abban nem vagyok biztos, hogy indulok, mert az tök hülye vagyok. Legalábbis nem megy napont. De különben minden más meg fogunk nyerni, pont. És tényleg egy nagy pont a végén. Bárki bármit mond, úgyis én nyerek. Jaj, de hülye vagy, Doki. Okay.

Nem pedig ismét egy régi-régi retro reklám. Hogy mi vár téged? A téged vár a... Na mi vár téged? 0-70-45-95-95 mi vár téged? Nem, mi várt téged? Ha nem volt melód.

Hát a papírgyár, mi más, nem? És ha már F betűnél tartunk, még mindig az A betűnél. Fast forward. One more time. Dance mix zenét a Super L. Eurodance F betűnél tartunk, és még mindig az F után egy A betű van. Fast forward.

Ferenciád írja, hogy ő a bowling versenyen részt vesz, a darts versenyen is, és a pingpongon is. Felesleges, Ádi. Hogy is nyerek? Szétverek mindenkit.

ismét egy régi-régi rádiós reklám, rádiós hülye. Inkább tévés reklám. Itt a www.szuberizsirádió.hu, ahol a Viber 0745 95 995. Na figyelj!

Régi-régi City Grill, gyerekek. Nincs mit mondanom.

Koki Zsolt írja, hogy hey, öreg, előtte még ha égsz, állj le a cigibe, vagy állj tőle modébe. Bizony, bizony, bizony. És a pécsi kesztyű még elmed a...

Közben Ferenciád ír, hogy ki szeretném próbálni magam, az lesz, ami lesz. Már minden versenyben esélytelen. Mindenképpen beírunk természetesen, úgy szétverek mindenkit. Pingpong és dálsz, hallod el? Esélytelen, doki jelen. Mekkora arcom van. Mindjárt meghalok. Ez a lényeg. Szétverek mindenkit.

Ádi írja azonnal, hogy de az élmény a lényeg, természetesen persze. Csak felesleges. Ú, mekkora arcom van, mekkorát fogok koppanni, mint az őrület. Még egyszer hangsúlyozom, szaraszét kap mindenki, vagy szaraszét kapok mindenkit.

kacsin, hogy na csak óvatosan nem repetezik még a mennyezet Dr. Ura stúdióban. Dehogy nem. Mindenkit kihívok mindenre. Pont kész. Imádok veszteni.

Főleg arra gondolok, hogy a régebbi bulikon azért mindig úgy volt, hogy megjön valaki, és akkor Doki, halad, ezt kóstold meg. Doki, halad, ezt kóstold meg. Doki, halad, ezt kóstold meg. És a Doki hallja, és ezt kóstolja meg.

Illa tovább, ő volt Vision, és pedig Philly. A dalom mint egy címe, a következő, Tell Me.

Fitfiver, itt van még Johnny is. Halihó, Eurodance mester. Hát elég sok ismeretlen zene szól én részemről, bár én ahogy is alig ismerem az eurókat, a hagyjad mai bolyga persze. Na de itt vagyok, fejlődöm, tanulok. Apropó, jól láttam, hogy nem láttam a múltkori Pet Shop Boys adást feltöltve. Légy szíves, pótolni a hiányosságot. Tiszteltem, ciao-ciao. Értem a célzást, rendben. Kedves Johnny! Jössz szombaton? Mindenki szombaton jön.

Itt van First Base. És a Love is Paradise, ez mekkora volt, Jézusom. Hányszor, de hányszor játszottam ebben a verzióban. Dance Mix, figyelj, szuper!

este, úristen, mekkora zene. Jézus Mária! Love is Paradise!

Love, love, love is paradise. Dubasz kacsi közben. Most sem lesz másképp, doktor úr. Hiszen csak az SDL tali kezdődik, nem csak az SDL tali kezdődik, bocsánat, hanem a szülinapom is. Pénteken lesz futóversenypont. Na figyelj!

részben hát érdeklődik, hogy lesznek bakarit a kevőjébe. Normális, hogy persze. Majdnem, hogy a 90%-a csak bakaritről fog szólni. Jelen pillanatban is. Akár csak ez. Hollala, hollala.

24-én. Mélek szépen úgy tervezzük, hogy a 8 körül már elkezdjük összerakni a technikát. Szerintem olyan maximálisan déltől élő egyenesben minden.

Isten emlékszem. 1996. Dr. Tom. És az Ásvány Diszkó. Vörösváron.

mai napra az úcsó FS. FS, milyen hülye szó. FS. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien gyerekek. Folytatjuk legközelebb F betűtől ugyanígy. Sziasztok, csokoládé! Sziasztok, csokoládé!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Superdjradio.hu.
3: This is something special about music. Trust your DJ.

mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Jöttem hozzátok egy kicsit beugrani. Doki után egy kis levezetés. Leváltottuk az autó DJ-t.

Természetesen van egy Viber számunk, ami nem más, mint a 3670 4595 995. Ide várok minden kedves üzenetet, ha van kedvetek írni persze. És megmondom, hogy két hét után igen, jól esik egy kicsit adásolni.

up. Make it twisted. Crazy. Sexy.

És akkor kedves szuperek, folytassuk is. Puffendorf után itt van velünk egy másik klasszik, ami nem más, mint Rocco. Persze nem a felnőtt filmes, hanem Rocco és az Everybody. 2001-ből egész pontosan.

Közben szavom a Viberen, megnézzük, ki volt az első, aki írt nekünk ide 36 70 45 95 995-re. Ő nem más, mint Ladás Szabi, a Simontornyai fene gyerek, aki csak annyit érkebb, szevasz Bagoly Főni. Hát ez igazán meglepett most. Kedves Szabikám, engem is. Másodiként pedig itt van Druszám Kollár Gabi. Aki azt írja, hello Druszám, hogy a picsába, hogy nem vagy 22 óra után, nem bírtad ki nélkülünk, ugye, ugye? Hiába mentél hosszú méterekre tőlünk, nem megy egyire. És Druszám még annyit írt, de azért üdvözöllek a Super DJ Rádióba, ismét Kőszegi Gabit hallhatjátok, a Super Bakiot. Szia Druszám, teljesen igazad van. Két hétig szinte elvonási tüneteim voltak, de a lényeg az, hogy itt vagyok, és köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

És a kedves szuperek, ismét egy fújtjabb nagy klasszikus, ami nem más, mint a Moonlight Shadow. Közben pedig egy újabb üzenet innen a Viberről. Köszönteném Erdélyt, Erdő Szentgyörgyöt. Itt van velünk az Isa család. Aki csak annyit ír, csodás estét kívánunk, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család nagyon örül, hogy meglepi van. A Bagoly Express-e készen bármikor. Üdvözöllek titeket is a család. Hatalmas pacsi oda nektek. Jó fülelést és köszi, hogy itt vagytok.

És kedves szuperek, ahogy ígértem nektek, ezen az estén egy igazi időutazáson veszünk részt. Vissza a 2000-es évekbe, szigorúan abba a bizonyos Viva világba. DJ Quicksilver, Equinox 4.

Kedves szuperek, ez nem más, mint a Club Bizarre. Egy jó kis DJ at Work remixben. Igazi klasszikus ez is, 2000-es évek. Igazi hands up. Közben szeljem ismét a Viberen. Itt van velünk Zitus. A könnyítő nekem, szia Gabi, hüt, szuper csapat. Korán bagyosodunk, nagyon jó zenéket hoztál. Szia kedves Zitus, szia tatabánya. Hatalmas pacsi, puszi ölelés neked is. Örülök, hogy itt vagy.

kedves szuperek, ismét Fiber. Köszöntelik egy debreceni felegyereket, aki nem más, mint Bazsink. Aki annyit ír nekem, szia tes Kót Betyár, hüdv a szárazföldön. Jók a buzsikák a BPL legyen mindenkivel, sziasztok, szuper DJ csapat. Bazsi azt is írja, úgy hallom, jót tett veled a pihenés. Te zenére ilyes állat. Szia Bazsikám, üdvözöllek titeket. Jó utat kívánok hazafelé. Aztán remélem, hogy a munka után majd sziszen egy jó kis alkoholmentes.

kedves szuperek! A zenei színpadra elhoztam hozzátok ismét Rokkót! Ebből a bizonyos One, Two és a Freewell! És itt egy aranyos üzenet Duszámtól, Kollár Gabitól. Hallod, Duszám, nem érdekel semmi, te zenélsz és kész, nem megyek be reggel sem. Hát kedves Duszám, köszönöm a kedves szavakat. A főnöködet innen is üdvözlöm.

így van, kedves Bozsikám. Scooter is hangol már téged a bizonyos koncertre, ami ott lesz a debreceni napokon. És ugye vannak olyan szerencsések, akik részt vehetnek benne. Ugye, kedves Bozsikám. Remélem, hogy akkor van négy kézzel csápolszott Scooter bácsinál. Aztán kész valami autogramot is.

És akkor szuperek, ismét egy újabb kedvenc. Scooter bácsi után itt van velem Kate Ryan. És a Dishanti.

köszökött a kedves Debreceni Fene gyerek, mivel tudom, hogy készülsz a Scooter koncertre, akkor szóljon neked ismét egy Scooter. Behind the Cow. Ilyen érdekes amúgy a magyar fordítása. Egy tehén mögött.

És itt van Duszám üzenete is, Kollár Gabié. Azt írja, az előbb kim voltam boxerbe, nem figyelte senki, mit hallgatok, csak vennem kell valami erősebbet.

zenei színpadunkon pedig ismét egy újabb csemege, 2000-ből Mauro Picotto és a Proximus, csak itt a Szuperen. Kollár Gabi pedig azt írja, ki vagyok veled, veletek, Szuper DJ Rádióval, hívjátok a 112 mentőt, rendőrség nem kell. Köszönjük szépen, Druszám!

legújabb üzenet jön a Fiberről. Kisa Istink azt írja, tudod, hiányoltunk. Ezek a muzsikák, jaj, de kellenek. Kedves Istikék, köszönöm a kedves szavakat. Nekem is hiányzott már a kis társaság.

És ahogy is a Isti mondja, ez a dal nem semmi, meg ez sem, és így tovább a többi. Így van, Istikém. Egy jó kis Nova Space és a Time After Time 2002-ből. Előtte pedig egy kis Benassi, Bruce és Danny. Every single day.

És egy újabb üzenet a Viberről. Pazsika képen hazafelé tart, azt írja nekem. Reméljük sokáig maradsz ezekre a zenékre, jó utazni. Meg kedves Pazsikám, még egy 14 percet itt leszek veletek. Aztán megadom az esélyt, hogy valaki esetleg beugrik majd 10-től. Első napra ennyi izgalmak után ennyi elég.

ismét egy ilyen Viber üzenet. Köszönteném Annie-t is. Szia, most kapcsoltam be a rádiót, mert a focit nincs kedvem hallgatni. A fiúk nézik a nappaliba, míg én pakolok a konyhába. Ezekkel az zenékkel sokkal jobban esnek a füleimnek és a lelkemnek is. Kedves Annie, köszönöm, hogy itt vagy. És köszi az üzit.

szemem ismét a Viberen. Itt van velünk a főcsaposunk, Encsike, aki azt írja, ha-hó, ki van ott? Hát szia, Encsi, Kőszegi Gabi, visszajöttem a nyaralásból. Azt egyből neki estem itt a DJ pultnak. Üdvözöllek itt a műsorba.

aki melózik, annak hatalmas kitartást, aki pedig az autó DJ-vel marad, annak további jó szórakozást kívánok. Sziasztok, ciao.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szubet.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

ちらは東京 FM、 私赤字 We are

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.